0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök október 8-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A jogerős választott bírósági ítélet végrehajtásában és az annak alapján járó összeg megfizetésében látja a Horvátországgal fennálló jogvita rendezését a MOL. Az Európai Bizottság az Európai Unió bírósága elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, mivel Brüsszel álláspontja szerint a magyar olaj- és gázipari cég és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság előtt rendezni. Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a társaság az Egyesült Államok érvényesítse 286 millió dolláros követelését. A MOL csoport nem ért egyet az Európai Bizottság döntésével és álláspontjával, szögezte le a cége közleményében. Horvátország a MOL csoporttal állt perben, a Nemzetközi Választott Bírósági Eljárás pedig kártérítést ítélt a MOL javára, amely miután a horvát fél nem hajtotta végre az ítéletet, a kamatokkal és költségekkel együtt emelkedett 286 millió dollárra. Ez a választott bírósági eljárás már jóval az Európai Bizottság által hivatkozott uniós jogvita és az annak alapjául szolgáló jogértelmezés kialakulása előtt megindult. A MOL és a Horvátország között több választott bírósági eljárás is lezajlott, ezekben a MOL és Horvátország is fellépett kezdeményező félként. Az eljárások minden esetben a MOL-nak adtak igazat, áll a közleményben. Az EU végrehajtó szerve október elején döntött úgy, hogy az Európai Unió bírósághoz fordul az ügyben. A bizottság emlékeztetett arra, hogy a MOL az Energiakarta Egyezmény 26. cikke alapján választott bírósági eljárást indított egy másik uniós tagállammal szemben. Miután a vállalat számára kedvező választott bírósági döntés született, egy harmadik ország bíróságától kérte az ítélet elismerését és végrehajtását. A bizottság szerint az uniós jog alapján a MOL nem hajthatja végre a választott bírósági ítéletet, mivel az ellentétes az EU jogával. A MOL és a horvát állam közötti jogvita egy 2009-es gázüzletági megállapodáshoz kapcsolódik. A MOL 2013-ban indított választott bírósági eljárást a washingtoni beruházási viták rendezésének nemzetközi központja 2022-ben a magyar cég javára döntött, amit 2026 márciusában egy washingtoni szövetségi bíróság megerősített. Több mint 309 millió euró vagyoni kártérítés követel az Európai Unió intézményeitől a korábbi Sberbank Európa jogutódja, az osztrák MESOFA, amely álláspontja szerint a horvátországi és a szlovéniai Sberbankot a 2022-es szanálás során valós értékénél jóval alacsonyabb áron adták el. A MESOFA a keresetekben a bankok értékelését és a korábbi tulajdonosnak megállapított ellenérték összegét vitatja. A társaság az Európai Parlamentet, az Európai Unió tanácsát, az Európai Bizottságot, az Európai Központi Bankot és az Egységes Szanálási Testületet perelte be. A társaság a szlovén bank miatt 173,4 millió, a horvát pénzintézet miatt 135,8 millió euró vagyoni kártérítés követel. Mindkét ügyben legalább 450 ezer euró nem vagyoni kártérítést is kér. A szlovén Sberbankot 2022 márciusában az NLB 5,1 millió euróért vásárolta meg, míg a horvát bank részvényeit a Horvát Posta Bank szerezte meg. Ma van Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, a főünnep. Az ünnep története a magyar millenniumhoz kapcsolódik, amikor Vaszari Kolos bíboros, herceg prímás, esztergomi érsek kérésére 13. Leó pápa engedélyezte a magyarok nagyasszonya ünneplését, amelyet az október 2. vasárnapra tették, később 10. Pius pápa október 8-ra helyezte át, majd szeptember 12-én ünnepelték. 1984-től újra visszakerült október 8-ára. Szent István halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A felajánlás 1038-ban történt, nagy boldogasszony ünnepén. A Hartwig legenda szerint a Szent Király szemét és kezét a csillagok felé emelve így kiáltott föl. Menjek királynéja, a világ dicsőséges megújítója, a te oltalmadba, a te legmagasabb könyörgésedbe ajánlom a Szent Egyházat, püspökeivel és papságával, az országot előkelőivel és népével, mindnyájunknak búcsút mondva, a te kezeidbe ajánlom lelkemet. Magyarok nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új virágzásba borult, később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Buda 1686-os évi visszavételekor és a török kiűzésekor 11. Ince pápa üzenete volt a jelszó, a boldogságos szűzad segítséget. A mecsetként használta budavári nagy boldogasszony templomban, a magyar győzelem után leomlott a fal, amelyet védelmül a Szűz Mária szobra elé emeltek. Így jelent meg a Szent Szűz diadalmas alakja. Mátyás királytól kezdve egészen 1849-ig majdnem kivétel nélkül a patrona Hungária képével ékesek a magyar fémpénzek. Ezeket Máriásoknak hívták. A magyar hadilobogókon a Dózsa Györgyre bízott keresztes hadjáratból maradt ránk először Mária alakja. Második Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem zászlói közül kettőn is ott láthatták a nagyasszonyt, de a hadba vonult főrendek is ilyen lobogók alatt harcoltak a törökök, majd a németek ellen. Az 1848-49-es csatákban patrona Hungária zászlói lobogtak, sőt még a kiegyezés után is több gyalogsági ezrednél is megmaradtak. Vaszary Kolozs bíboros kérésére a Szent Cég is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. Mindegy 9 évszázados töretlen hagyomány szentesített 13. Leó, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára. Ezt Szent 10. Pius helyezte október 8-ára. 1980. október 8-án II. János Pál pápa kápolnát szentelt a magyarok nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter Bazilika altemplomában. A patrona Hungária sajátos ikonográfiája a napba öltözött asszony ábrázolásából bontakozott ki. A szűzanya fejére a 12 csillagú korona helyett a magyar szent korona került, a karján ülő kis Jézus kezébe az ország alma, Mária másik kezébe pedig az ország jogara. Mi magyarok elsőként, de nem egyedül tiszteljük nagyasszonyunknak, azaz nemzeti pátronánknak a boldogságos Szűz Máriát. Hogy csak néhány más országot említsük, Bajorországban 1620-ban a Fehérhegyi csata után kezdték nemzeti patronaként tisztelni Máriát, és 1916-tól ünneplik. Franciaországot 13. Lajos király ajánlotta Máriának 1638-ban, és nagy boldogasszony napján emlékeznek rá. Ausztriát III. Ferdinánd ajánlotta föl Máriának 1647-ben, ők december 8-án ünneplik. Lengyelország királynőjévé János Kázmér király nyilvánította a szűzanyát 1656-ban. 1754-ben a mexikói alkirályságot, 1821-ben Mexikót, 1910-ben egész Latin Amerikát a szűzanya oltalma alá helyezték. 13. Leó adta jóváhagyását ahhoz, hogy a szűzanyát Katalónia és Dél-Ázsia patronájaként tiszteljék, valamint hogy az angol püspökök 1893-ban felajánlják Angliát, melyet attól fogva Mária hozományának tartanak.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
3: Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.